0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Touché.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorplakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: képlet.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
2: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: zene nekem és egy rádió nekünk.
1: Ez
0: a Super DJ Rádió.

Rádió. A Webrádió csak neked zenélünk. Just to talk ancient of moon.

Sziasztok, szuperek! Én Gregas vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hi, we're Clean Bandit.
3: Ez a Super DJ Rádió.
5: I'm David Guetta.
3: Ez a Super DJ Rádió.
6: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
3: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, kattanj rá!

0: Sziasztok szuperek, DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby. Show me all your dance gadgets. Make it

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubredi.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Super DJ Rádió. Zene minden mennyiségben. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok. Megkezdik ezt a hetet. Kicsit esős, kicsit őszies, de azért remélem, hogy nagyszerű hetünk lesz. Remélem, velem tartotok szokásosan, a hétfőn tudok lenni, akkor a 90-es évek bozomadtak a zenéket. Így sem lesz ez ma másképpen. Kanállam, mert ezzel kezdem a sort, Looking for Love-val. Jó szórakozás, jó hallgatódást kívánok mindenkinek. Kicsit Boriskát halljátok, Kert Városból.

jó reggelt, most csak az embereknek is tervezni, hogy a Mari Válint Balúr íne meg. Kérdezzetek magatok a mai Mari Válint DJ Balúrkal, Toyota M5-ös fényűző műhelyből, és Zoltra úrnak is szétlapot kívánunk. Hello, hello, hello!

aki ugye közben ugye már nem tud hallgatni, olyan helyen dolgozik most, de azért. Írni nem tud most, csak én meg olvasni nem tudok, akkor hallgatni tud fülessel, viszont nem tud reagálni, ugye előre is jó az esti. Köszönjük szépen, örülünk, ha bárhonnan is hallgattok, ha éppen nem írtok, az sem katasztrófa.

Chris and Sheila, Xenia, but well, because that's a country of the Xenia, that's what looking for love. That's kind of the same idea today. Hogyha van valami tévszerű, vagy csak mint Magyarországon, és függetlenül, mert sokan, sokan ismerik, hát egy jó pár év. Jön a dal, a Skyline óta érezd a ritmus.

Norbertonnak is, szépen jó reggelt kívánok, Pirkon Hoffman úrnak is, aki hát Salzburg felé félúton gulógat, és közben szól az Esgyen Rádió, nem megbolyosra, köszönjük szépen! Határon, minden határon túl is mindenkinek, hevasztok, szevasztok!

futkonak, és kérdem, ezt volna szemben, hogy régen köszöntem már, szégyenem is magam, be is állok a sodok bújtogő lakoknak. Kerekeldő sarkába gondolom. Szóval, futkon, örülünk, hogy itt vagy, az a lényeg, hogy hallgattok velünk, vagy nekem ez bőven nagyon jó.

Hát igen, 17 centiméter szokott mérünk jelen pillanatban, egy szitáló esős az idő, amolyan pomorkás, mint a bizonyos régi dalban, a hangulat. Felelősen indul a hét, időnként eset is, tényleg mindig vegyünk föl, hát azért most már kell az éteges őszi öltözet, és az esernyő sem maradjon otthon, meg nehogy el, mint én szoktam. Hétfőn eleinte erősen felelős helyenként esős időre lesz kilátás, délután azért kezd észak-nyugat felől szakadozni a felhőzet, az észak-nyugati szél gyenge marad, hát hűvösebb lesz az idő, délután 20 fok lesz a maximum, viszont távolabbi kilátások szerint azért napsütés váltja a hétfői többfelé csapadékos időt. Kedden is többfelé lesz majd párás, ködös a reggeli, majd napközben napos időre lesz kilátás, gomoly felhőkkel, legfeljebb északon északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor, légmozgás gyenge, mérséket marad. Koda reggel 8:15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséket, szerdán is a napsütésé lesz majd a főszerep, a déli szél az ország északnyugati felén, hát többfelé megélénkül majd. Koda reggel 7:15, délután már azért 23 és 28 fokot mérhetünk, csütörtökön jön majd némi hideg front, ami ugye elsősorban Dunántúlon okozhat felhős szövhelyi csapadékos időt, a Dunántúlon föltámad az északi észak-nyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél marad mérsékelt, na de ezt a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok fölött marad egy hőmérséklet, keleten viszont 30 fok lesz lehet, úgyhogy azért kicsit ketté szakad majd az ország a hétvége előtt. Orvosok írnak, hétfőn gyengülő kettős front éri a hazánkat, így mind a meleg, mind a meleg front érzékenyek körében előfordulhatnak panaszok, esetleg túladásos panasz is jöhet, majd hajnalban reggel főként a hűvösebb keleti, észak-keleti tájakon átmenetileg. Felerősödhetnek a kopásos eredetű ízleti panaszok, ajánlat odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék és vitamin bevitelre, fogyasszunk sok zöldséget is. Vitamin, közlekedés, meteorológia. Hétfőn a keleti észak-keleti tájak kivételével többfelé eredhet az eső, illetve helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, emiatt vizes, csúszós útszakaszokkal találkozhatunk. Nyugaton, észak-nyugaton a föltámadó észak-nyugati szél csökkenteti a járművek menet stabilitását. Vedessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot. Mi újságban a pollenekkel? Hát kérem, alacsonyak a csalánpélék, kedvenpélék, ribatokpélék, pácsétpélék koncentrációja, viszont a pallag ülőm gombák közepesen vannak a levegőben, tessék ellenük védekezni. A Balcsinál hétfőn erősen bolongós lesz az ég, a tónál csak késő délután kezd jelentősen felszakadozni a felhőzet, a észak-nyugati szél mérséket néha délénk lehet, 19-20 a csúcsőmérséket, a vízhőmérséket is 20 fokos. Én nekem egyébként az még majdnem jó fürdése, de azért azt gondolom, az már csak inkább a bátrabbnak ajánlok. Mármint ugye a fürdés. Lesz minden közlekedési meteorológia után, közlekedési információ is. Követ DJ Rádió Boliszkát halljátok.

0: Halló, halló. Halló, halló, halló. Hallasz, hallasz, rendesen? Nagyon jó, akkor mindjárt megkérdezik volna. És akkor már is tudok egy picit meglepni, mert hogy én nem gondoltam azt, hogy te most itt számítasz erre a telefonhívásra. Számítottál? Hogy hívni foglak? Nem számítottál, mert tudod, hogy miért jövök, de ha nem tudod, akkor elmondom, hallgatom neki, és kedves Lakner Évit, bekapcsoltok ide élő adásba, mert a Lakner Évinek születésnapja van, ha jól olvastam, jól láttam, igaz ez a hír?
1: Igaz,
0: sajnos. Mindenkinek van születésnapja, szoktam mondani, még a politikusoknak is, ugye az az érdem, hogy eddig nem hallottunk meg. Nagyon boldog napot szeretnék neked kívánni.
1: Nagyon cuki vagy, nagyon szépen köszönöm.
0: A többi hallgatónak is a nevében mondanám ezt szerintem, és a többi kollégának a nevében, akik már köszöntöttek. Hát igazából én világot nem tudok hajtogatni, azért gondoltam, hogy fölhívlak.
1: Nagyon cuki vagy, köszönöm.
0: Nem tiltottam, hogy életkor mindig azt szokták mondani, hogy a lányok mindig 18 plusz áfa. De ha már egy picit így zaklatlak, egy nagyon picit zaklatlálak, még aztán elengedlek, hogy ünnepelj. Ha nem tudom, dolgozol egyébként most, vagy pihenkedsz?
1: Nem, most jöttem vissza, kutyákkal voltam sétálni, most jöttem vissza.
0: Milyen az idő felétek ott a kutyák?
1: Milyen az idő? Hát ilyen szeptember végi.
0: Nyílnak a völgyben a kerti virágok és zöld.
1: Olyan kellemes szeptember végig.
0: Akkor nem esik az eső, nincs át ott kutyaszag.
1: Nem esik.
0: Tehát akkor a kutyáknak ez ilyen orgazmus, mert ugye nincs az a nagy hőség, a bundájukba kellemesen elférnek, hú, akkor nagy örömet okoztál nekik. Egyébként ez ilyen rendszeres egyébként az, hogy tehát mindig ugyanabban az időben?
1: Persze, minden reggel megyek velük az erdőbe, egy ilyen 2,2 kilométeres kör.
0: Hát akkor
1: csak a hétvégén, hogyha Tomi nem dolgozik, akkor megyünk egy nagyobb kirándulás, ilyen több 10 kilométeres túrákat megyünk
0: igen,
1: velük.
0: Igen, akkor épp lélek, épp test és az egészség is, akkor kicsit így megőrizve van, ugye?
1: Ilyen helyem.
0: Hát ilyen, persze, gyönyörű helyen vagytok, tudom. Na, egy kicsit zaklatnálok a bulival kapcsolatban, ugye megtörtént a nagy rádiós bulizgatás, és sajnos nem tudom részt venni. Tapasztalat? Ugye mielőtte beszélgettünk utoljára, kicsit a kertcsinálásként én spin-off jelleggel. Milyennek a tapasztalatok? Milyen volt?
1: Hát megmondom őszintén, aki ott volt, és aki már volt buli, mindenki azt mondta, hogy ez a lehető legjobb buli volt, de teljes, de komolyan, szóval semmi mellébeszélés. Mindenki teljesen nagyon jól éreztük, mint rettentő sokat nevettünk, sokkal mélyebb kapcsolatok alakultak ki már ezekkel a hallgatókkal is, akikkel már ugye többször találkoztunk. Nem volt most olyan nagy a létszám, amilyen szokott, viszont annál belsőségesebb volt, és mi ennek nagyon örülünk. Ugye mindig azt mondom, hogy a minőségre megyünk, nem a mennyiségre. Nagyon-nagyon jó volt. Mindenki alig várja a következőt, úgyhogy már le is foglaltam a jövő évit is, úgyhogy nagyon-nagyon jó buli volt.
0: Már dátumot is tudnám mondani volt. Esetleg? Egy ilyen egy ceruzával beírt dátumot talán már tudnánk mondani?
1: Július 23, de mindjárt megnézem.
0: Nézd már meg közben, kérlek szépen, mert ez nagyon jó dolog. Egyébként ugye az, hogy most mennyien vagyunk is létszámilag, tehát minél több
1: július
0: ember
1: 23,
0: van.
1: Július 23, 24, 25.
0: Na hát akkor már be lehet írni ceruzával a naptárba, kedves hallgatók, 2027 a dátum, és már megvan a hely. Tehát
1: igen,
0: nagyon-nagyon fontos dolgot mondtál ezzel, hogy nem arról szól, és az előző beszélgetésünkben is már így említettük, hogy itt most minél hamarabb széttáncoljuk magunkat, és lehetőlegesen minél több alkoholt jutassunk be a szervezetbe, ami ugye lehetséges, de nem opció. Aha, igen.
1: Eszméletlen, nem, mindenki teljesen határokon belül volt, mindenki nagyon normális, nem volt semmi veszekedés, valami egyetlen egy valakivel volt gond, de azt le is rendeztük, de senki mással, nagyon-nagyon jó.
0: Volt ásó a közelben egyébként? Tehát most csak kicsit a konfliktusra kitérnék, ha volt ilyen, most egyébként ez olyan minimális dolog egy ilyen rendezvényen, nyilván van, akivel kicsit nehezebb, hogy hogyan tudtátok rendezni a konfliktust, te például konfliktus kezelő voltál?
1: Próbáltam, de nem lehetett az úriemberrel már.
0: A úriembert tegyük azért erősen idézőjelbe, ugye szabad azt mondani?
1: Igen.
0: Nem kell
1: üperőskodni. De rövidre zártuk, lerendeztük, utána a továbbiakban is ugyanúgy folytatódott jó hangon. Nagyon-nagyon jó buli van, a legjobb buli volt.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy tényleg nyugodtan lehet, a number vannak benne az összes többi között, azért jó párat, mert így megcsináltatok.
1: Tényleg.
0: Azért nagyon-nagyon jó dolog, és akkor kellemes fáradtsággal értetek haza, mert azért ez nektek energia is volt, azért nektek ez munka is.
1: Mindenki síros fejjel, hogy el kellett jönni. Most mindenki azt mondja, hogy mi bírtunk volna egy pár napot.
0: Persze, nyilván azért nagyon jó dolog. Ugye az, hogy miért vannak mostanában akár kevesebben is? Nagyon nehéz összeszervezni, hiszen mindenki szanaszét van a világban.
1: Persze.
0: És ugye, ha valakinek főnöke van, valakinek a család, mit tudom én, tehát azért nem egy egyszerű mutat, mert így is nagy dolog, ha valaki ebbe beleáll, és azt mondom, hogy igenis ez egy ilyen nem csak gesztus értékű, hanem egy picit talán előre mutató dolog is, hogy talán ez lesz a jövő, hogy nem feltétlenül kell mindent fesztiválba gondolni, hanem egy picit a bensőséges dolgokat, amellett, hogy itt minden reggel köszöngetünk egymásnak, és a zene azért az alappillér, ami nagyjából összetart minket, hogy ennek vannak más ilyen edukációs dolga is. Ugye jól értettem ebből a dologból?
1: Igen, abszolút, de tényleg minden

0: Komolyan mondom, gyógyszert kellett bevennünk fejfájásra.
1: Jó, az egy jó mellékhatás. Na, akkor még egy pici kérdés ezzel. Mai napon szerinted lesz-e valami ünneplés, vagy szerinted készül Tamás, vagy esetleg a barátok,
0: lopanok,
1: lesz valami meglepetés?
0: Hát a barátok azok már péntek óta, igen, igen, azok folyamatban ilyen turné van itt nálunk.
1: Húskodják a füledet rendesen, jó van, jó.
0: De Tomi is mindig készül, persze. Jó. Tomi is már felköszöntött, már péntek óta köszönget, de mindig.
1: Nem fog semmit egyébként, én nekem semmi infom úgy, hogy belőlem. Amúgy sem tudnák kiszedni semmit, életem már nem sem, de nem tudok semmit egyébként, úgyhogy hát remélem, hogy úgy zajlik, hogy gondosan. Azt kívánom neked, hogy többi kollégának is szoktam így mondani, hogy a többi napon is legalább ilyen jó érzésre gondolnak rád, mint a mai nap, és akkor nagy baj nem lehet, úgyhogy csak így tovább. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk
0: rá. Hát szerintem szerencsés vagyok ebből a szempontból, de nagyon szépen köszönöm, és hogy gondoltál rám, eszedbe jutottam, és hogy felhívtál.
1: Részem dolog megtisztelt, és további kellemetes napot és sok boldog szülőnapot kívánok még egyszer neked.
0: Köszönöm szépen még egyszer. Szia, szia.

Na kérdez szépen, 10 óra 35-ös a frissítés, mint az M3-as autópályán Bak térségében mindkét irányban lassulás tapasztalható, mivel a belső sávot tezárták az üzemi átjáró visszaépítése miatt. A tolódás imáron 2-3 km hosszú a Budapest felé vezető oldalon. Az M1-es, M5-es autópálya bevezető szakaszán Török Bálintnál karbantartási munkatokat végeznek, amiatt lezártak egy sávot. A 14-es kilométer előtt a tolódás már 1-2 km hosszú. A 31-es főúton Mende és Maglóc között egy teherautó és egy személyautó kalambolozott. A 31-es kilométernél az utat lezárták Kerülni Gyömrő településen keresztül. A Gyömrő ülő, illetve az Ecsen vonali összekötő úton lehet. Az 56-os főúton Bátorszék és Szekszárd között egy személyautó letért az útról és árokba borult. A 13-as kilométernél lezárták az utat. Szintén Szárpilis, Decs és Öcsény településeken keresztül lehet a hasonlendő utakon kerülni. A 472-es főúton Hódmezővásárhely térségében a 47-es főúti csomópont körhét után felborult egy teherautó. A 203-as kilométernél a belváros felé vezető irányba egy sávot zártak le. A 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél levő vasúti átjárót felújítják, emiatt 9-től 17-ig ezt lezárták, a forgalmat kijelölt terelőútra irányítják át. A 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, azaz a 95-ös és 61-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A Fülöpet lezárták, napközben tolódásra számítsatok ott, és Kecskemét nyugat irányában a Kerekegyháza Iság kereszteződésnél az új körforgalmi csomópontot építi, a 9-es kilométernél munkaidőben mindkét irányban tolódásokra számítsatok. Ha hallatok valamit, tudok valami információt, nyugodtan 0670459995-ös Viber számon tudtok írni nekem erről. Van egy buliskás kibaszám is 0632194807, és egyébként ne felejtsétek el, hogy ma is vigyázzatok magatokra, az úton közlekedőkre, egymás, az Indexet ritkán használókra, mert hazavárnak mindenkit, és persze oda is, ahova elindult. Itt pedig 24 Szemben a folytatásban. 90-es évek legjobb játszok nektek.

hogy tetszett? Szuper DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.szuperdjradio.hu

kicsit kell, hogy morogjak. Na, hogy kimaradjon a mai morgás, egy kicsit így a érdekes szülőértekezetes történetektől kapcsolatban. Én értem azt, hogy mindenkinek a saját gyereke a legszentebb és a legáltalanabb, csak azt nem tudom, például miért jó az, hogy két szülő azon beszélget, hogy a harmadik szülőnek a gyereke milyen rossz, és ott egy bólogatnak egymásra, közben egymást is ugye hátuk mögön őszintén megmondják a semmit. Ők közös panasztapot tartanak tanárnak, szülők, olyan gyerekről, akiket, hát hogy is mondjam, a gyereket az iskolában a tanárok látják, nem a szülők, és mégis az egyik szülő a másik szülőnek úgy mondja, a harmadik szülő gyerekéről, hogy hát tulajdonképpen nem is látja azt a gyereket, nem is tudja, mi történik. És ilyen apró cseprő dolgokat nagyítanak fel olyan erősre, hogy már ilyen kataklizma, tehát egy csúnya szó, vagy egy mit tudom, rossz mozdulat, vagy éppen egy ilyen piszkálásból egy ilyen teljesen rettenetes következtetések jutnak, nem beszélve arra, hogy mindegyik ilyen szülő egy picit ilyen túlképzett pszichológusnak számít, pedig nem az. Tehát minden is üzenném kedves szülőknek, hogy egyrészt a saját gyerekkel, másrészt pedig a tanára hagyna a tanítást. Ezt nagyon szépen köszönöm.

Forgott ez, mint a Dongi Várt. Megyünk már is szóval, Jennifer López, jelkezik a Dongi 12-es pontosan 1999-ből. Most még egyszer, 1999-ből. Jön a dal, ez a Let's Get Loud.

Gyöntő visszanyomja, addig mondanám nektek Albert Dani találatát kosmológiából. Kacskanizsa utas ellátó presszó, igazi első vágány retro hangot a becsüles ügyesztőben lehet találkozni, bár csak üveges sörrel találkozni, viszont nagyon-nagyon jól néz ki, hát ahol egyébként a kalizsai állomás szó megy, ez konkrétan az az állomás, ahol megy a gőzös a dal szerint. Hát gyöntősök már nem járnak, sőt, jól emlékszem, a kiállított gőzöst is elvitték, már onnan ettől függetlenül megvan a happeningje, és teljesen felújított kosmáról beszélünk, jól nagyon jól néz ki. Belül, ha jól látom, akkor viszont megmaradtak a régi világítások, ez a neonfényes, tudjátok, mint hogy a dal is meg szokta énekelni, viszont csiki sört is lehet látni, különböző egyes sörökkel, nem maradhatja a Coca-Cola-s bejárati, hát figyelem felkeltő utas ellátó presszó, már a név is mind gyönyörű, úgyhogy igazából aki szereti ezt a vadromantikusat, belül igényesen, tényleg felújított, nem tudom honnan szereztek én a lemezes borítást, maga az árnyékolás is ilyen hasonló, igazi 70-es, 80-es évekbeli, és kifejezetten nagyon jó kis reklámos kis püzérekkel, és szerethető beltérrel, ajánlom mindenkinek szíves figyelmévetel, Nagy Kanizsa utasellátó presszó, első vágány, igazi retro hangot a becsületes sülyeztőről.

hallgatjátok, amelőtt kaptok mindjárt horoszkópot. De még előtte gyorsan beköszönjük ezeket, mint a kérések is, hallgatóságok is. Ott a nemesének is kellene, szétlapot kívánok. Szétlapot, szuperek, a villalakókat képviselő érkeztem meg. Szervusz, szervusz, szervusz, szétlapot kívánok. Kertés Krisztiántól megtudtuk, hogy mit csinál több galamb a fán, hát általában turbékol, és ugye egy galamb mit csinál a fán, az csak azt turbékol, szegényke. Hát, ha legyen, akkor megdöglik mindegy. Szellemes hétpont kívánok neked és a kollégáimnak, István, Laci és Balázs. Hát kedves Krisztián, neked is, Istvánnak, Lacinak és Balázsnak. Ne találkozzatok olyan galambbal, akinek a feneke felétek áll, mert általában annak, hogy rossz vége van. Úgyhogy mindenféleképpen. Igen, igen, Norbertónak is tényleg szép napot kívánunk. Gábor Bálintól, Szabocska, jó adást, még két villalakó bekapcsolódott és füleget. Szép napot, szépetet neked, és mindenkinek puszi pacsa villába. Szia, szia, szia! Örülök, hogy itt vagytok, és tényleg örülök, hogy ilyen sokan hallgattok ezen a szép, kicsit ősszes napon is. Megyünk már is muzsikálni tovább, aztán minden jön.

Úgyhogy köszönöm ezt a egyébként 1999-ben szól a felvétel, a My Feeling, és ami adunk az érzésnek, addig mondanám a horoszkópot, és gyorsan kosokkal az élén szeptember 14. Hát kedves Kosma, erősebben foglalkoztathat, mit jelent számodra a siker, és mennyiben a saját vágyaidat követed a munkában. Ne félj nagyobbat álmodni, de ne akarj mindent azonnal bizonyítani. Mikák még előtte? Azt mondja, egy régi meggyőződésed, vagy szabály, amelyet sokáig ragaszkodtál, ma már szűknek bizonyulhat, most bátrabban kérdőjelezheted meg a megszokott válaszokat. Na. Ikrek, olyan érzések vagy kényes kérdések kerülhetnek elő, amelyeket eddig igyekeztél elrejteni mások elől, talán még saját magad elől is. Pénzügyi vagy bizalmi ügyekben is világosabb határokat húzhatsz, a saját érdekeid ma ugyanolyan fontosak, mint a máskor is. Rákok, kapcsolataidban kezdheted más szemben nézni az erőviszonyokat, nem feltétlenül jelent konfliktus, inkább egészséges a szabályokat, olyan emberrel érdemes baráti kapcsolatot nyitni, aki nem akar kisebbé tenni azért, hogy ő maga nagyobbnak érezhesse magát. Ez úgy csak egy narcisztikus oroszlán. Ma érdemes felülvizsgálnod, milyen elvárásokat támasztasz saját magadban szemben a munkában és a hétköznapokban. A folyamatos jelentés és teljesítés nem az egyetlen út az elismeréshez, a fegyelem akkor működik jól, ha nem büntetésként használod. Szűz! Valamit, amit korábban túl merésznek, túl különösnek, vagy egyszerűen nem elég komolynak tartottál, most egyre pontosabbá válhat, nem kell minden választásodat racionálisan megindokolni, amit szívből csinálsz, abból később komoly eredmény születhet. Ilyenek itt a horoszkópisták mérlegek. A családi elvárások és régi szerepek ma különösen erősen foglalkoztathatnak, nem szükséges tovább minden mintát, amit örököltél. Egy régi sérelem is új értelmet nyerhet, ha már nem gyengeségként tekintesz rá, ugye? Skorpió, a szavaidnak ma különösen erejük lehet, ezért ne hallgass csak azért, mert korábban valaki azt fogalhat, hogy túl szókimondó, túl intenzív vagy túl határozott vagy. Pontos beszélgetés, tárgyalás vagy döntés során neki magadért, én akkor mindenkit legyőzni. A legerősebb üzenet az, amely mögött valódi önbizalom, valami tiszta szándék áll bizony. Nyilasok! Pénzzel, munkával és önértékeléssel kapcsolatos egyéni bizonytalanságok ma új megvilágításba kerülhetnek. A siker nem feltétlenül ugyanazt jelenti számodra, mint másoknak, olyan célokra érdemes építeni, amely stabilitást ad, de közben nem kényszeríthet arra, hogy megtagad önmagadat. Bakvin Boriszka! Különösen erős nap lett a számodra, hogy de jó, mert olyan részed követelett figyelmet, amelyet korábban megpróbáltál elrejteni, megszelidíteni vagy mások kedvéért háttérbe szorítani. Na ne, nem kell többé megfelelned annak a képnek, amelyet másod alkottak rólad. Ideje újra definiálnod, mit jelent számodra az erő, a tekintély és a siker. Egy korábbi előadásból, utazból most komoly motiváció születhet. Arról szerintem csak az hiány lenni a motivációból, persze bizonytő. A határban, vagy a háttérben zajló belső változások ma erőteljesebbé válhatnak, hogy nem biztos, hogy az ellenzés visz előre. A következő időszakban sokat változhat a viszonyod a hatalomhoz, a kontrollod és ahhoz, milyen terveket válasz magadra. Mások helyett fontos. Halak horoszkópja végül is, a baráti körödben vagy egy közösségben egyre kevésbé szeretsz nőn szerepet játszani, amely már nem éli hozzád. Hosszú távú céljaid is átalakulhatnak saját mércét kialakítása lehet a nap legfontosabb felismerése. Az a lényeg, hogy van felismerés, több úgy is jönni fog magával, velem pedig még mindig érdeztük az emléket egészen 12 óráig, 90-es évek legjobbát. Siken után már is érkezik Genesis, és egy illegál content remix a B oldalról jön az I Can Dance, azok nem akarok táncolni.

Na kérem, akkor vissza a humorhoz. Az egyik olasz játékvezető úgy dicsekedett az őt meginterjúvoló újságírónak, amikor Rómában a mérkődés után elhagytam a stadion, több százan kedet csókoltak nekem, olyan jó bíráskodott, hát nem, püspök ruhával öltöztem, hogy kimeneküléskor a szurkolók ne tudjanak megverni. Ja Istenem, egy falon keresztül halad, vagy autós elüt egy kutyát. Hamarosan föltűnik a kutya gazdája is, hát van egy vadászpuska a kezében, ugye álmoskönyv szerint nem annyira jó jel. Az autós jövőt mondja, uram, sajnálom, hogy elütöttem a kutyáját, szívesen kivizetem az árát, 10 000 forint elég lesz. Hát nem is tudom, 20 000? Hát egyébként adja a pénzt, autós leszámolt összeget, majd megjegyzi. Sajnálom, hogy elrontottam a vadászatát. Ez nem vadászni indultam, ezt a rovat kutyát akartam még elelőni. Hát igen, nem is szabad ilyet csinálni. Bíróságon az ügyész kérdezi a vádlottól, és mondja maga, nem fél, amikor kirántja a tömött villamos az utasok zsebéből a tárcájukat. De hét nem, leginkább attól, hogy üres lesz a pénztárca. Hát igen, nem mindegy, mi a félelem. Beveszem a minél 0671-95-995-ös. Boriszkás Bulis hívós, 0632 19 48 07.

hírt kell felolvastam nektek, hogy a pálma szerint pont előbb itt költözködtek felettünk, ott dobáltak le bútorokat, azt vitték el. Kanapéval együtt véletlenül a macskát is kidobták, a hír szerint. Hát nem mindennapi macska mentő akció valósult meg, emiatt a virginiai, mindjárt mondom a pontos helyszínt, hogy lássuk rendesen, Virginia államban, ahol véletlenül kidobtak egy cicát, és kis ilyen összezúzták szegényt a szeméttelepen. Neil Augustine és felesége úgy döntött, hogy megszabadul három kanapétól, kirakták a bútorokat, hogy a lomtalan littókolomisak elvigyék, nem sokkal később észrevették, hogy Mike, a 6 éves fekete-fehér macskájuk eltűnt. Hiába keresték a környéken, az állat nem került elő, ekkor kezdték a forgatókönyveket szépen begyártogatni, hogy mi is történhetett. Így jutottak arra a felismerés, hogy valamelyik bútorban bújhatott el a cicus, ám addigra már elvitték a kanapékat a szeméttelepre. Arra a szeméttelepről a bútorokat hatalmas gépekkel zúzták volna össze, Mike-ra kis ilyen ez vált volna, ugyanis valóban a kanapéban rejtőzött szegény macska, egy gépkezelő vette észre a szemérgödő szélén kuporgó macskát, akiz elmondani szerint csapdába esett majdnem 5 méteres mély gödörben, és láthatom halálra volt rémülve értető módon. A szeméttelep dolgozói hamar rögtön öztek egy mentő akciót, mely során egy homlokrakodó kanalat eresztettek a macskát, és rávették, hogy belemászon, így emelték ki végül az állatot. A viszont tagságunknak azonban még nem volt vége, a macska ugyanis a kiemelésen elrohant, egy tárolóhelységben elbújt, a munkások végül is itt elkapták, egy közeli állatmenhelyre vitték, így aztán vissza tudott kerülni a gazdához. Nagyon örülök, hogy újra itthon van. Megint a billentyűzeten ül, eleint a testvére, most is fújt rá még, mivel még mindig a szeméttelep szagát árasztotta magából, de most arra helyreállt a rend, nyilatkoztam meg, könnyebbül tulajdonos. Hát figyelni kell, néha cicok csinálnak búzsa dolgokat.

program ajánlás. Lokó Piknikket rendeznek a kerti vasútak találkozójával a vasút tölteti parkban. Miközben tetlenül 26-án és 27-én ismét különleges vasúti élményekkel telik meg a Magyar Vasút Tölteti Park. A Lokó Piknik célja, hogy testközelben mutassa meg a vasút különleges világát, miközben találkozási lehetőséget teremt a vasút barátok különleges járművek rajongói és a kerti vasútadás szerelmesei számára. Bocsánat. Az esemény egyik központi témája a Vasút Tölteti Park kerti vasútjának 20. évfordulója. A jubileum alkalmából különleges együtt akcióval is készül a park a kerti vasút hűséges utasainak. A látogatók egy erre a célra készült jegygyűjtő büzetben gyűjtetik össze a kerti vasutazáson során váltott jegyeiket. Azoknak, akik összegyűjtenek 10 különböző kerti vasút jegyet, a park egy jelképes jubileumi meglepetésnek köszöni meg, hogy az interaktív programokkal szóló jegyek megvásárlásával támogatják a nagyszerű vasút tölteti park működését. A gyűjtő büzetek ingyenesen igényelhetők a helyszínen a pénztáraknál. A hétvége másik főszereplője egyébként egyben az idei okofilmnek kiemelt sztárja, az a nagy kedvencem az M41, vagyis a vasútbarátok körében csak kuposként ismert mozdony. A rendezvény egyik leglátványosabb része idén is a kerti vasútok találkozója. A jelenlegi még nem végleges részefelő lista alapján 13 kerti vasúti mozdony biztosan ott lesz, a szerelvény érkezés is várni fog majd a magyar külföldi építők, üzemeltetők részvételével. A rendezvény megvalósításával kiemelt támogatók és együttműködő partnerek is segítik. Ilyen például a Pödöskei Szörp kiemelt támogatóként kapcsolódik a Lokó Piknikhez, sőt a Volvo Galéria Budapest rendezvény mindkét napján bemutató autókkal érkezik a vasút tölteti parkba. Nem tudom, vonatok szerelmesét várják tehát, de azért elsősorban természetesen ezt érdemes figyelembe venni. Szeptember 26-án és 27-én, tehát a vasút tölteti parkban Lokó Piknik kerti vasútok találkozója, ajánlom mindenki szíves figyelmével. Itt vagyunk a 90-es éveknél, Gunna Proton, és egy átdolgozást tudjátok a nagyszerű filmzenéből, ez a Derik 1998-ból.

0: hoztak fel főszereplésébe, szóval fettek a filmben. Otthon szólt a Derek Kennedyben. 1998 volt, tehát egy kedvencem érkezik ebből a szedből. Állj mi a Flowers-el! Itt kell játszod, de nagyon nagy kedvencem. Az Irden Irvánál, mint benne.
1: A Lidde Parázban.

Roxana Kesselének ünnepelnek, nagyon boldog névnapot nekik. Roxana, a perzsa görög eredetű jelentése, ugye ismeretlen. Szerén a latin eredetű jelentése derűs és minden, hát nagyon derűs napot mind a kettőknek. Jónak másodlagos névnapok, Armida, Armilla, Emerita, Rosanna, Ciprián, Rosita, Sonora, Szerénusz névnap is van ma. Holnap majd emelitták és enikők mondhatják a névnapjukban, ezzel a boldog névnapot nekik is. És a szülcsenak is, Júzikónak is. És természetesen mindenkinek, Évinek, a többieknek is nagyon-nagyon boldogságos születésnapot kívánok még egyszer, és persze mindenkinek, én ma van, éppen ma tartja boldog szülcsenapcsit.

Mindenki is kellemes szét, vagy jónak, nekem szét, vagy neked is mindenkinek, aki videó fognak üzenem, hogy kitart, ez mindjárt péntek. Hát azért ez egy kis optimista dolog, de minden pillanattal közelebb érünk hozzá, ez teljesen biztos. Ármi a Flamesz, ez volt a Linda Parád, közben megint a Carpe Diem-mel. Egy igazságot boncolgatnak, bonyolult lány a számcím.

Hiszen nem mondom, hogy mi történt a múltban ezen a napon egy-két érdekességgel. Engedjétek meg, hogy hadd szolgáljak. Például 34 darab évezeként, ez 92-ben kezdtük meg Budapest közterületéről a korábbi rendszerhez kötött szobrok emlékművek elszabadítását. Jó szegény Lenin szobor, hogy eltűnt? A szeres szoborpart, kérlek. Na, 125 éve Theodore Roosevelt lett az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke. 165 éve a megnyitotta a kapuit a Láncír Budai Hívőnél a Budai Népszínház, ugye volt a színház alapító igazgató, sokoldul a tehetságos Molnár Ferenc volt. Aztán 1921-ben Ravennában meghalt Dante Alighieri, olasz költő, filozófai, politikai, nyelvészeti író. 1960-ban született Luigi Cherubini, itáliai születésű zeneszerző, aki sikereit elsősorban Franciaországban érte el. 175 éve halt meg John Fenimore Cooper, amerikai író, a Bőrhalisten és más indiai történetek szerzője. Egyébként egy nappal 62. szülőnapja előtt halt meg. A 154 éve tört ki Magyarországon az utolsó nagy kolera járvány, hát 250 ezer halálos áldozattal bizony. 134 éve, 1892-ben Kossuth Lajos Budapesten díszpolgárrá avatták. 116 éve született Jack Hawkins, angol színész, aki gyakran játszott katona szerepeket, Ben Hur, Quintus Arius, római hadvezért többek között. 1916-ban halt meg José Eserági, elszállt Nobel-díjas spanyol drámaíró, akadémikus, aki egyébként közéleti személyiség is volt. Megszületett Radnóti László 107 éves filmrendezőként, tanári, forgatóként, író, a rendezvény mellékszékletű főiskola tanár is volt, sőt forgatókönyv írással is, meg díszlet tervezéssel is foglalkozott. 1922-ben született Rozsos István, kétszeres Sászai Mari díjas színész, a Tanár úr kéremben a Föltámad a tengerben is láthattátok. 1930-ban a német nemzeti szocialisták az országgyűlési választásokon először kaptak jelentős mennyiségű szavazatot. Ez ugye a jól emlékszem 18,3 eredménye szerepeltek, és 107 képviselőt lett. 1942-ben született Szakó Gábor, Csaba Kossuth-díjas díjas, író, publicista, képző, művész, a Magyar Katolikus Újságképzés, újságíróképzés megszervezője is voltó, hát kérdezőben rá is emlékszünk, tehát a mai nap folyamán.

Itt van egy különleges zenei élmény, hogy szolgálják nektek. Jacob volt oroszlányi elektronikus szintipop csapat felvétele érkezzen a No Figurative. Végezzen a Fekete Hajnal című dalunk. Az az érdekesség, hogy ez már amennyire az érdekesség persze, ez az első stúdió keveréseim egyike volt. Mert tulajdonképpen rám bízták az elektronikus hangzását, és édesapám volt aztán a masterért felelős. Úgy hallgassátok ezt a dalunkat. Mikor is volt ez? Hát? Bizony. 1995-ben.

Ennek is csak az állod alas részbántól, és Mrs. Get Me a Soul. Egészen pontosan 1993-ból a dallal, viszont megköszönöm a figyelmeteket, szart, mert Zolit ma még hallhatjátok 18 órától érkezik majd az új, addig is érdemes a szuperdikét hallgatni, jó zenéke, jó hangulattal várunk mindenkit, ne felejtsétek el a mai, és hogy vigyázzatok magatokra egymásra, ne felejtsétek el senki, adobáljon kabicsa, repülőt ennyi soba, altával ablakot. Beethoven annyira süket volt magáról, azt hitte, hogy festőnek korában, és ne felejtsétek a vastagon, lehetek jobbak ma, mint én, most sem lesz ez nehezebb, Boriskát hallottátok az elmúlt két órában, szavaztok! I wanna rock the place.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubedi.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió, csak neked.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: It is 90s, 2000s, Music Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: That's it.
2: Best station around.
1: Turn it up.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: reggelt kívánok, üdvözlök minden egyes és minden kedves kettes rádió hallgatót, és minden kedvest és nem kedvest is, aki hallgat bennünket, és csak egyszerűen rázza mai zenékre, illetve kevésbé mai zenékre. Elindult a Retro Box, én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok itt a Super DJ Rádióban, és 2 órát én fogok zenélni, hétfő 18 óra után pár perccel, ahogy már megszokhattuk. És hát volt itt nekünk egy Biscayánk 2 lépcsőben, és aztán itt volt velünk Garcia, Tiquero Latina, egy nagyon jó kis latin-amerikaias dallam. Hát ha Majorimi itt lett volna, akkor biztos összerázta volna mind a kezét, lábát. És ezután pedig megyünk tovább majd Gina G-vel, mindenkit szeretnék tehát köszönteni, és arra buzdítani, hogy jöjjön a Viberre, és írjon nekünk plusz 36 74 595 995. Ha minden igaz, akkor még jól is mondtam. És hát ott van a Retrobox csoportban. A Retrobox csoportban pedig kötelező írni, ahogy már mondtam. 8 óráig zenélünk. Érezzétek jól magatokat, gyertek minél többen, és jó zenékre fel!
1: Super DJ Rádió. Neked zenék.

Egy csodaszép kis szerelmes nóta Gina G-től, Tiamo méghozzá egy olyan változatban, amiben igazándiból akár még táncolhatósabb is. Na, hadd leselek akkor benneteket a Viberen. Itt van velünk Józsi, szia Józsi, örülök, hogy itt vagy. Kérnék szépen egy fényképet a medence mellől. Na jó, persze csak vicceltem. Szűkkörűen, azt mondja Józsi, hogy szűkkörűen vagyunk. Hát most a Retroboxban igen, szűkkörűen vagyunk, de hát nagyon remélem, hogy fog ez még magasabbra is emelkedni. Főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy lassan besötétedik. Tudjátok, és most nem akarok megbántani senkit, ténylegesen csak viccelek, de hát amikor beesteledik, akkor a tyúkok beülnek a tyúk udvarból, bemennek a kis... hát tyúkolva, mondhatnám így is. De hát ugye nem csak tyúkokról, meg kacsákról, meg livákról beszélünk, hanem élő emberekről és kedves hallgatókról is, mint Mazsi. Szép délután, szuper adást kívánok neked, Dreamer. No, meg sok hallgatót. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itten vagy. Figyelsz, egyben vagy, rendben vagy. Neked is jó zenéket kívánok. És hát ugye megkerülhetetlen és örök résztvevő, akiknek mindig nagyon örülök, akik is mindig nagyon örülnek nekem, már kitalálhattátok, István van itt velünk, és az Isa család, csodás késő délután kívánunk neked, kedves Dreamer, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család, örül neked, mint mindig, csodás este felét kívánunk mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen, hello Erdőszentgyörgy, persze már vártunk, mindig várunk. Hát nagyon szépen köszönöm, nektek is nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy ti is itt vagytok velünk, és fogjátok a kezünket, és együtt töltjük ezt a délutánt. Remélem legalábbis 8 óráig itt lesztek velem mindenképpen, aztán pedig majd látjuk a továbbiakat. Hoztam egy olyan zenét, ami 93-94 körül jelent meg, ennek az előadónak az első nagy befutó dala volt, és hát nagyon remélem, hogy nektek is jól esik, hogyha felidézzük. Ha már Gina G ugye megénekelt ezt a szerelmet, mert ugye eredetileg nem táncolós ez a nóta, hanem egy ingyis szerelmes lassúzós, na hát ez sem lesz a folytatásban szerelmes lassúzós, viszont még mindig a szerelemről danol nekünk a Headway, What is Love?

What is love? Kérdezi Hathaway, vagy hát énekli, mondjuk ezt így. És nagyon-nagyon meglepett, nagy meglepetésemre egyrészt Józsi küldött valóban egy olyan képet, ahol a Meudancier-ból az aktuális lazuláshoz szükséges szert fényképezte le. Emellett a Facebookomra írt nekem Szilvi, békés, boldog, szeretetteljes, szép korai estét kívánok. Én is jelen vagyok, hallgatom a jó zenéket. Szilviről azt kell tudni, hogy nagy bicaj specialista, és amúgy nem olyan messze lakik tőlünk, úgyhogy Isten hozott, örülök neki nagyon-nagyon, hogy itt vagy. Ezen kívül itt van Zsuzsika is, aki azt írja, hogy sziasztok, minden szépet és jót nektek. Szia Zsuzsika, örülök, hogy itt vagy. Brumma-brumma lehet medve táncot járni, és ezen kívül még itt híderel Zsoca is. Hello, szia Zoli, szép kora estét. Szép kora estét, vagy inkább késő délutánt. Ki tudja már ebben a rohanásban, igaz? The night is the night. Nem. Nincs még este, csak délután. Sárgarigó, kanverép, tessék, közelébb. Nyugodtan jöhetnek az üzenetek akár a Retrobox csoportba a Viberen, akár a Viber számunkra, vagy bármilyen más elérhetőségen. Na, húzzuk a talpalávalót.

azonnal el is regélte Szilvie, hogy visszatért, mint a Terminátor egy másik bicajjal, mert amaz ketté tört, megette a rozsdika. Kapom itt a táncos kis bátorításokat a Viberen Mazsitól, és Merinda is itt van, bár ő dolgozik, de fülel, jó adások, hallgatót ezt kívánta. Nagyon szépen köszönöm, Merinda, neked pedig tűrhető műszakot kívánok, és akkor a zenék pedig mennek folyamatosan egymás után sorban. Jaj, de jó volt hallani Melanie Thornton, és hát a következő dal azért nekem nagyon hát, hogy is szokták mondani, kedves, így van, mondjuk azt, hogy kedves, mert annak idején a Balatonparton nagyon-nagyon sokat meghallgattam ezt a dalt, amikor nagy sláger volt, nagyon is szerettem, meg egyébként úgy a szívemhez is nőtt. Az elején egy kis rádiótekergetés van, aztán megtaláljuk a Super DJ rádiót, a Freeomatic és a Hand in Hand dalát kínálom most itt nek 8 óra, micsoda? Fél hét előtt 8 perccel.

akkoriban még éppen csak virágzott a CD lemezjátszó kora, autórádió volt, meg maximum egy Panasonic sétáló magnó, vagy másképpen hívva Walkman, és hallgattam a Freomaticot és a Hand in Hand, egy nagyon jó kis dal itt a Super DJ rádióban, és hát az a helyzet, hogy egyelőre nagyon kis szolidak vagytok, kedves hallgatók, akik egyébként nagyon sokat szoktatok nekem írni itt a műsor alatt. Nem baj, hallgassatok, semmi probléma, mármint hogy hallgassátok a zenéket, a jó muzsikákat. És egyébként Szilvi még folytatta, még szerencse, hogy nem alattam tört ketté, mert akkor akár el is gázoltak volna, hát pedig 45 éves bicaj volt, akkor viszont azt tudom mondani, hogy jól bírta. És mivel az előbb azt mondta nekem Szilvia, vagy azt írta pontosabban, hogy visszatért, mint a Terminátor, küldök neki egy dalt, méghozzá legyen ő a helyi Terminátor. Nem sokára a spot után.

0: Na hát, Szilvi, remélem nem haragszol, amiért behelyettesítettelek a helyi Terminátoron. Mi a helyi Terminátor? Az anyósom a biciklin, élő szövet a fényvázon. De nem is csak anyósom, bárki lehet a biciklin, még például akár én is. No hát, ez volt tehát a repülők nótája, és miközben itt beszélek, közben két dolog is történt. Az egyik, hogy Balázs, vagy János, vagy Balázs, nem tudom, a kettő közül majd kibogozzuk. A kedves, hát hogy is mondjam, egy laki komám is itt van velünk. Szia Debrecen, itt vagyok, fülelek, és köszönöm a szavazatodat. Mondjuk ezzel a szavazattal kapcsolatban nem tudom, hogy konkrétan mire gondolsz, de legyen úgy, nagyon szívesen. Józsi közben kifejtette azt is, hogy nagyon régen hallotta a repülőket, bizony-bizony érdemes felismerni, meg néha felidézni ezeket a dalokat. Encsike is itt van. Szia kedves Dreamer, sziasztok, szuperek, Encsike fülel, mint mindig, tehát akkor jelenléti pipa. Gyönyörű szép kora estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást nekünk is, jó adást neked, puszcsika, Encsike. Na, az a helyzet, hogy én imádom, amikor a kedves hallgatók ennyire hosszan és választékosan köszönnek és megírják, és én is meg is nagyon megköszönöm, és én is nagyon megírom nektek, illetve nem írom meg, hanem elbeszélem, amit mondani szeretnék. Encsike, írd meg, merre chillezel, vagy lehet, hogy most nem is chillezel, viszont akkor a következő nóta lehet neked is szól.
1: Super DJ Rádió. Neked.

0: Jesu, halálabályra, ezt letegeztem.
1: Mondhatta volna, vagy énekelhette volna éppen akár az IHM is, irigy, horaj, mirigy. És aztán képzeljétek, kiderült, hogy Bazsi, Bazsi, Balázs, Bazsi, Bazsi, és hogy nem csak Bazsi kedves hallgatónk, hanem nem sokára majd ti is meghallgathatjátok, hogy az én településbéli komám nem is olyan messze innen elindítja adását, és akkor teljes mértékben előre szerintem leuraljuk a csatornát, csatornadiktatúra, Almás Deres, és semmi más nem hallhattok a Super DJ Rádión, csak a kelet-magyarországi huligán csenevész kis műsorvezetőket. Na, erről ennyit, és hát várunk nagy-nagy szeretettel. Nézzük akkor, hogy is van, Mazsi, Mazsi táncol, Mazsi táncol, jelszó halál a májra. István a két dolgot írt, egy viccet is írt nekem, meg írt Encsikének egy dolgot. Encsikének ajánljuk, mármint az Ise család, a jó bukás érdekében. Na hogy de mit ajánlanak vajon a jó bukás érdekében? A doktor komoly diétát ír elő a beteg székelynek. János bácsi mától ettől kezdve semmi zsíros, semmi pálinka, minden nap ennie kell egy tányér zapkását. Két hét múlva találkoznak az utcán, a székelyem akegészséges, az orvos büszkén kérdezi: na János bácsi, ugye mondtam, hogy a zapkás a csodákra képes, hogy ízlet? Hát, doktor úr, az a helyzet, hogy málinkával még csak-csak lecsúszott, de a zsíros kenyér már alig tudta bevenni a gyomrom. Na és akkor miért kell Encsikének ajánlani? Nem van jól Encsike, vagy esetleg rosszul van? Vagy esetleg nem érzi magát jól? Bagyesz is itt van, szia Zoli, Bagyesz a hegesztő jelen Csorvásról, szuper, üdv minden szuper DJ rádió hallgatónak, mindenkinek jó zenehallgatást kívánok, neked pedig jó műsorszórást, szórom én Fruti helyett. Volna még egy kérdésem, hogy van Encsike? Encsike, hogy vagy? Írd le! Meséld el, és közben hallgassátok meg a következő felvételt, és kíváncsi lennék arra, hogyha az előadót meg tudjátok mondani, de az nem is a legérdekesebb, hanem hogy melyik televízió műsornak volt a főcím zenéje ez a kicsit átalakított dal.
2: Ez a Super DJ Rádió.

Szabó László, jelentkezem. Na hát remélem még a műsor alatt azért megtudjuk, hogy mi lett Encsikével, kérdezzük, hogy hogy van. István küld egy jó bulást, pontosabban jobb bulást. Józsi már a Retrobox csoportban meg is fejtette, hogy ez melyik dal volt. Ó, Bazsi pedig invitál egy személyes találkozóra. Hát, Bazsi, mindenképpen ellátogatunk hogy hívják azt a... Na, majd kitalálom, hogy melyik az a burgeres. Elmegyünk oda, eszünk egy burgert, iszunk egy buborékos vizet, aztán nyomjuk neki. Hát komolyan nem jut eszembe. Na mindegy, haladjunk akkor tovább. Aztán itt van Péki is. Péki, haha, ő is megfejtette. Mindjárt látjuk is. Aztán itt van Zsolt, aki azt mondta, hogy Tethely. A Tethely tudomásom szerint egy bűnügyi sorozat

gyakorlatilag negatív módon csillezel, minden esetre jobbulást kívánok, a vírus ellen pedig a házi pálinka a leges-leges legjobb, és akkor Zsolt is, meg Mazsi is, meg Melindes, meg Péki is, meg a Retrobox csoportban a közben úristen, kívánt alollam az arám. Na szóval, a Retrobox csoportban Józsi is, kitaláltuk, hogy kék fény, valóban a kék fény, a kék fénynek volt Szabó Lászlóval a főcímdala, amit ez a kedves kis magyar DJ, vagy hát zeneszerző, mondhatnám így, feldolgozott, és hogyha másik nagyszerű művét is megtaláltam nektek, ha már itt vagyok, akkor le is játszom, és utána pedig hozom az üzeneteiteket újból.

igazi prémium hallgatóim vannak, vagy hallgatói vannak a Super DJ Rádiónak, hiszen Nandi egyből megfejtette, hogy a dal a feldolgozás a Sound of the Second Moon,

nevű dal, és egyébként még hogyha az előadót is megmondtad volna, akkor igazán elájultam volna tőled. Minden esetre ugye ezt átvette a Magyar Televízió, és Kudlik Júliával az Élen a Delta című műsornak a főcímdala volt ez, amit leírt egyébként nekem Mazsi, azt írt, hogy ez még a Delta ismeretterjesztő magazin műsor volt, Kudlik Júlia volt a bemondónő, igen, ő nagyon-nagyon sokáig viszi, ne, teljesen jól emlékszel, ugyanis Zsolt és Melinda is azonnal eltalálta, és aztán meg is írta. Na hát Nándit nagy-nagy szeretettel köszöntöm, megérkezett Nándi nekünk Jamaikából, és hát egy pillanat, Encsikének pedig jobbulást kíván Zsuzsika is. Azt mondja, hogy micsoda, járkálok a lakásban, hogy hol találok olyan Visztet, ahol még hallom a rádiót. Visztet. Na hát én ezt nem tudom. Mindegy, akkor haladjunk is tovább. Ugye az előbb említettem Házi is megjutott, megírta, hogy Kudlik Juli és a Della, vagy pontosabban a Delta, de lehet Della is, az is jó. Na szóval a következőt írta, és nagyon remélem, hogy a dalnak is örülni fog majd, akit meg szeretnénk ajándékozni vele, ugyanis szép korai estét a hallgatóknak, üdv a műsorvezetőknek, ma ünnepli születésnapját Lakner Évi, nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki, egy születésnaposnak megfelelő szülinapra szóló zenét, ha lejátszanál, hálás lennék, rád bízom, köszi. Hát nagyon remélem, hogy Évi hallgatja, vagy ha nem hallgatja, akkor meghallgatja majd ismétlésből, vagy eljut hozzá egyáltalán a hír. Én is nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki, és egy olyan dalt hoztam, aminek szerintem minden hölgy örülhet, hiszen visszaforgatjuk az idő kerekét ebben a dalban. Boldog szülinapot, Évi!

0: Boldog születésnapot, édes 16-os, és hát ennek remélem minden hölgy örül, hogy azt mondjuk, hogy édes 16-os, a többit meg egyszerűen vidéken töltötte. De nagyon remélem, hogy a következő dal is egy kicsit ugye a mai korból meg fogja majd táncoltatni, ami nem feltétlenül születésnap, de neki küldjük továbbra is nagy-nagy szeretettel.
1: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Neked zenél.

Encsikének tehát jobbulást a szülinapos zene mellé, és hát ugye, ahogy itt a dalban is dalban, az előbbi viccben szólt, mindenképpen egy jó kis fertőtlenítő pálesz, az nagyon-nagyon-nagyon sokat segít. Ugye előbb Bazsinak mondtam, hogy az ismerkedő est, hát hol legyen Blazing Burger, ez volt a reklámhelye, tyú. Egyébként nem is reklámoztunk semmit, mert hogy nem fizettek semmit. Na, szóval majd ott megüljük ezt a találkozós ismerkedős estet, utána pedig közös műsorban műsort vezetünk, szerencsétlen hallgatók pedig, jaj, arról jobb nem is mit mondani. És hát akkor haladunk tovább, azt mondja István, hogy Kudlik Júlia érdekes hang és hirtelen szőke, szuper műsor volt. Azt mondhatnám István, hogy nekem is érdekes a hangom, és lehet, hogy én is hirtelen szőke lettem volna. Na, Nandi pedig egyébként arról beszélt, illetve írt, hogy a Deltának az eredeti hangját, ami egyébként egy teljesen elektronikus zene volt, a korai elektronikus zenéknek az elődje, 1957-es Tom Disveld és Kid Balton készítette, és ez nagyon nagy teljesítmény volt. Nagyon-nagyon sokat dolgoztak vele, effekteket vettek fel szalagra, végtelenítették, több magnetofonról játszották be, lassították, gyorsították, most pedig egy PC vagy egy AI pikpak megcsinálja. Aztán pedig addig digi-digi-migiziket meg írt nekünk Nándi, míg majdnem ráült a macskára, mert fekete poktolócon fekete macska az jót nem jelent. Magyar előadó jön, egy nagyon jó kis nóta, aminek érdemes a szövegét is meghallgatni. Veszélyes az út hazafelé, főleg ha már megint adott a pálinkát.

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Macska, Barbie Girl, szinte mondanom sem kell, és nagyon örülök neki, hogy ezekből a régi kis dobozokból előhúzott dalok is van, akiknek megtetszenek, hiszen Mónika írt nekem, azt írta, hogy szia Dreamer, ez egy szuper zene, köszönöm. Hát Mónika, nagyon szívesen és örülök, hogyha itt vagy és hallgatod a jobbnál jobb zenéket, a Retrobox csoportba tette meg, hogy írt, ennek pedig nagyon örülök. És miközben egyébként a szavakat keresem, Mazsinak az üzenetét szeretném hozni, ő egy pár jó pár perccel ezelőtt írt nekem, amennyiben lehetséges, szeretném kérni az Osziántól a gyönyörű bolondot, mert tudom, hogy Encsik ezt szereti, mint gyógyulásképpen. Látjátok, itt a rádióban minden kedves hallgató szeretné, hogy Encsike hamar meggyógyul.

Megérkezett hozzánk a Scorpions is, lassan pedig 4-8 környékén itt a Super DJ Rádióban. Csak nektek zenélünk és próbálunk emlékeket ébreszteni, és ugye előbb az Ocean dal szólt Encsikének, egyébként az Ocean dalt még például Melinda is nagyon szereti, és utána gondoltam, hogy egy ilyen nagyon szép kis zenével, mint ezzel a White Dove-val, de hát továbbiakban haladjunk a zenék útján. A Viberen pedig nagyon-nagyon sokat írtatok, többek között Bagyesz. Bagyesz azt írta, hogy persze, hogy szeretnénk, hogy minél hamarabb meggyógyuljon, hiszen ő a Szuper Rádió hallgatóinak tartó pillére, mármint ugye Encsikéről van szó, hiszen ugye őt szeretnénk, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. Na hát, Bazsinak nem sokára meg fogok válaszolni azzal kapcsolatban, hogy mikor, és hol, és miért. Melinda pedig ugye nagyon-nagyon szereti, ugye mondtam, az Oceánt is, illetve hát azt mondja, hogy ez a White Dove, ez valahogy az Omega és a gyöngyhajú lány, és milyen igaza van, de így is nagyon-nagyon jó. Encsike pedig megköszöni a Retrobox csoportban, annyira aranyosak vagytok, köszönöm. És hát én pedig remélem, hogy Encsikének már ezzel egy fél gyógyulást idéztünk elő, bár a vírusokkal úgy van, hogy ezt le kell győzni, le kell nyomni a csába, és akkor minden oké. Józsi pedig minket egy viccel az következő zene előtt megörvendeztet le benneteket. Superman meséli, Batman, képzeld el, repülök, meglátom a macskanőt a tetőn, amint széttárt lábakkal mesztelenül fekszik egy matracon, és úgy kélyesen vonaglik, megkívántam, odarepültem, nurr bele, és nagyon meglepődött a macskanő. Hát igen, de közel sem annyira, mint a láthatatlan ember. This is the beginning of progressive attack.

0: Brooklyn Bajusz Mega Mix. Erre azt írja nekünk Zsuzsika, hogy szeretem, néha ez jó kikapcsolni a gondolatokat. Igen, van olyan barátom, aki nagyon sokat hallgat elektronikus zenét, mert nem kell rá figyelni, csak megy a tröccö. Józsi pedig azt írja, még Encsikéhez kapcsolódva, mármint hogy beteg szegényke, hogy nem tudom, mi van a levegőben, szombaton bogrács parti volt nálunk, 5 családból voltunk 2, mindenhol valami csúnya vírus terjeng. Relax. Nandi pedig erre azt írta, hogy én csak simán berúgtam, mint az állat, most meg túlélek, lehet pont ezért került el a virnyák. Na, elfelejtettem, szánom, bánom bűnömet, de elfelejtettem mondani azt, hogy Encsike, megüzentem Mazsinak, hogy imádlak, köszcsike, puszcsika, Encsike. Drága Dreamer, neked is nagyon szépen köszönöm, én csak a teljesítő ember vagyok, mint tudjátok.
1: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Super DJ Rádió.

Aki valamilyen szinten követi a Super DJ Rádiót és a Retroboxot, esetleg tudhatja, hogy ez a dal Nándink, aki Jamaikából érkezik. No hát, neki a dala már csak azért is, mondjuk úgy, hogy himnusza is, ahogy Mazsi írta nekem, mert hogy az egyik születésnapjára, ami nem is olyan régen volt, gyakorlatilag ezt énekelték el neki, és ezért ő megpróbálta elénekelni, na jó, mondjuk dörmögni, de szombaton annyira jól érezte magát, hogy szerinte baromi jól táncoltam és énekeltem. Szerintem. Szelemészt meg Perzsel. Na és akkor azt írta Mazsi, hogy Nándi himnusza, bár elég sokan szeretjük azért, remélem holnapra jobban lesz a mája. Na hát ezt én nem tudom, és hát a csoportba pedig jön a válasz is erre. Valamint itt van Gábor, üdvözlök mindenkit a Super DJ Rádióban, ismét szép estét kívánok minden kedves hallgatóságnak, és mikrofon mögött ülő Dreamernek is szabadszállás jelentkezik. A jelentkezést elfogadtam, leteheted a fiam, a kedves Gábor a kezed, örülök, hogy itt vagy. Még az elkövetkezendő fél órára nagyon jó szórakozást kívánok.

Offenbach Norma és az Overdrive, de hát régen szokták mondani, hogy régen persze minden jobb volt, hát persze, mert ez egy jó kis régi zene volt, és aztán felújították már ki tudja hányszor. Ennek ellenére egy szerethető dalról van szó, ahogy Melinda is nagyon szeretem, ezt írta. Nandi pedig azt írta, hogy nagyon ritkán történik ilyen velem, de nagyon beszórakoztam, konkrétan 6-szor. Nincs ezzel semmi gond, néha az embernek le kell leresztenie, úgyis jönnek utána a dolgos hétköznapok, hála.

Inna meg Szes éppen rehabon volt, és aztán ide érkezett hozzánk a Rock My Body. Itt a Super DJ Rádióban, ahol a kedvenc kis hallgatóim írják, hogy mennyire szeretik ezt a zenét. Például Encsike Melinda, és közben Bazsi is ír nekem nagy-nagy lendülettel. És közben pedig Nántinak az értékes sorait olvashatjuk, illetve az Árpádház kihalásáról tettem még egy fényképet be a Retrobox csoportban. Közben pedig közszírré tétetik, kedves Retrobox hallgatók, hogy be van állítva Bazsi, új netet csináltatok, utána Viber, és utána szerda doki után, meg hétvégén elméletileg majd hamarosan itt lesz velünk Bazsi is, úgyhogy hallgassátok őt is nagy-nagy szeretettel, illetve hát a többi műsorvezetőt is nyilvánvalóan. Addig is, amíg eljutunk erre, addig is fogadjátok szeretettel a Night Clover-nek a felújítását.

Itt mondja nekem Nandi, ébrezgetni kell, mert ha 5 percnél tovább csendben vagyok, bealudtam, úgyhogy kiabálj velem, Dreamer, hogy ébresztő! És úgy gondolja Nandi, hogy a párnája alá indigót kellene tenni, mert akkor lehet, hogy kétszer annyit fog aludni. Egyébként a kisebbik lánya jövő hét pénteken lesz 18 éves és 48 fővel fognak mulatni. Na hát akkor megint csak be fog szórakozni néhányszor, de hát ez valójában nem is probléma.

azért erőteljesen a Retrobox csoportban kapacitálják Angie-két, hogy neki a tejájába plusz egy dolog kellene, ami mindenképpen előre vinné a dolgot. Úgyhogy Nándi is, meg Józsi is ajánlgatja jobbnál jobb dolgokat. Mi pedig haladunk tovább, az utolsó 20 percbe fogunk belelépni. Ugye, hogy nem bántátok meg ti sem.

8 óráig még egy negyed óra van hátra itt a Retro Boxból. Szatmári Zoltán Dreamer ücsörög a mikrofon mögött, és azt tudom nektek mondani, hogy ma 10 és 12 óra között ugye volt a Bakelit, méghozzá Boriszka műsora, és ugye este 8-ig a Retro Box. Egyelőre más műsort nem tudok sajnos nektek mondani, illetve azt tudom nektek mondani, hogy amint jön Bazsi, körülbelül szerda magasságában, vagy majd meglátjuk, amikor lesz lehetősége, akkor hallgassátok nagy-nagy szeretettel őt is. És akkor haladjunk tovább. A Viberen általános csevegések mennek arról, hogy hogyan kell meggyógyulni. Például erre egyébként lehet, hogy Istvánék is tudnának mit mondani. Minden esetre azt írja Nándi, hogy itt nem is olyan régen, kiskanár, aszkorbin, sav, tömin, C-vitamin, sokkal olcsóbb, mint a CTB, meg az ilyenek, meleg tea, aszkorbin savval, meg mézes, vajas, kalács. Mert hogy a méz az 42 fokon elveszti a hatóerejét, így nem szabad forró teába beletenni, mert akkor sokat nem is érünk vele. Gondoltátok volna? Egy kis ismeretterjesztés a Retroboxban.

végre csak. Ó, figyeljétek az öreget! István megírta a tutit. Pálinka, jó meleg bor, borogatás meleg sóval. És akkor ez ki fogja űzni a mindenféle vírust? Hát nagyon remélem. Mazsinak pedig szólt a BTS dal, mert hogy ő is szereti többek között ezt. És akkor lassan menjünk tovább, és hát ugye 10 perc van még hátra. Közben ugye egyrészt meg van beszélve, hogy hogy is van Budapesten a P utca, meg mit tudom én. Na mindegy, a lényeg, hogy Józsitól is kaptunk egy viccet, két vakon beszélget. Nem azt mondtad, hogy elutazol? De úgy volt, csak egy rotációs kapa törölte a járatomat.

Váci Eszter és Geszti Péter dala, kettős dala, dala az utolsó előtti dala Retroboxban. Itt Szatmári Zoli Dreamertől, mert hát ugye letelt az időm, lassan nekem is mennem kell, mert még van 1000 dolgom. No, hát azt tudom mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ennyien hozzászóltatok a mai műsorhoz. Örültem, hogy itt voltatok velem, és örültem annak is nagyon, hogy a Retrobox csoport is nagyon-nagyon pörgött ma, annak ellenére, hogy nagyon lassan indultunk be. Na, akkor nézzük Zsoca, Péki, Zsolt, Házé, Lajos, Encsike, Bandesz, Melinda, Balázs, Bazsi, István, Mazsi és a Retrobox csoportban Nandi, Zsuzsika és Józsi, és még ezen kívül volt nekünk még ez mikrofonpróba. Jaj, egy Gáborunk is, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hát együtt töltöttük ezt a mai hétfőt is. Én nagyon kívánom nektek, hogy a hét további része nagyon-nagyon jól teljen, mindenkinek sikere legyen, mindenki aludja ki magát, mindenkire várjon valami szép, aztán egy hét múlva meg megbeszéljük újra, hogy mi történt, és még mellette jó pár zenét is hozok nektek. Én Szatmári Zoltán Dreamer voltam, tehát itt a Retroboxban, a Super DJ Rádióban. Maradjatok itt, mert nagyon jó zenéket tud húzni majd az Auto DJ, illetve, hogyha esetleg nem maradtok, hanem pihentek, akkor jó éjszakát kívánok. Várlak benneteket egy hét múlva, és hát vigyázzatok magatokra és egymásra is. Legyetek szépek és jók. Sziasztok! Dear

Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.

0: mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
1: Csak neked zenélünk.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.